A Világsztárok Magyarországon című sorozatunkban ma a Terjer Übdál triónak a Petőfi csarnokban 1995. április 2-án megtartott koncertjét idéztük. Az együttes tagjai Terjer Übdál gitár, Björn Csjellemür basszusgitár bőgő és Audun Kleive dob.